Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. június 9-e, kedd. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően Palesztina egy végtelen történet, és a kedvelt tuti célok legújabb epizódjai következnek. A friss híreink érdekében ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra.

A mai hír összefoglalón következik. Bányászati és energetikai együttműködésről tárgyalt Erdoğan és Rodríguez Venezuela ügyvezető elnöke. Recep Tayyip Erdoğan török köztársasági elnök Isztambulban találkozott Venezuela ügyvezető elnökével, Delcy Rodríguezzel, akivel a kétoldalú kapcsolatokról, illetve a nemzetközi fejleményekről tárgyaltak. A török kommunikációs igazgatóság tájékoztatása szerint Erdoğan köztársasági elnök megerősítette Türkiye támogatását Venezuela népe felé és kijelentette, Ankara továbbra is elkötelezett az együttműködés megerősítése mellett. Továbbá kiemelte a kereskedelmet, az energetikát és a bányászatot, mint a két ország közötti mélyebb partnerség kulcsfontosságú területeit. Emellett a vezetők áttekintették a kétoldalú kereskedelem növelésére irányuló erőfeszítéseket is, hogy elérjék a 3 milliárd dolláros éves kereskedelmi forgalmat. Négy ember vesztette életét az orosz támadásokban Ukrajna Harkiv városában. Oleg Sinegubov, Ukrajna észak-keleti Harkiv régiójának kormányzója közleménye szerint az Oroszország által térségben végrehajtott támadásokban négy ember vesztette életét és 10 megsebesült. Oleg Sinegubov kedden a Telegramon közzétett nyilatkozatában azt írta, az ellenség Csugoi városát támadta meg, és közölte, hogy 4 ember meghalt, köztük egy 22 éves nő. Sinegubov elmondta, a tűzvészt okozó támadások 18 járművet rongáltak meg, a többszintes épületek ablakai betörtek, és az épületek homlokzatai megrongálódtak. Igor Terekhov, Harkiv polgármestere pedig arról számolt be, hogy 10 ember megsebesült. Oroszország ukrajnai támadásai az elmúlt hónapokban fokozódtak. Ukrajna ezekre a támadásokra válaszul dróncsapásokat hajtott végre Oroszország belterületén. Terekhov elmondta, hogy Ukrajna dróncsapásai többnyire katonai és energetikai létesítményeket céloznak meg. A támadások akkor történtek, amikor Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök visszatért Kijevbe a londoni tárgyalásokról, ahol az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország vezetőivel tárgyalt a 4 éve tartó háború

megoldásáról. Trump két héten belül teljes győzelmet hirdet Irán felett. Az amerikai elnök Donald Trump kijelentette, az Egyesült Államok jó úton halad afelé, hogy a következő két héten belül teljes győzelmet

0: OTRT Türkiye hangi radyo yanak hir müşorat hayak.
1: Netanyahu Trump adatol. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök közölte Donald Trump amerikai elnökkel, hogy Izrael fenntartja az általa teljes körű önvédelemhez való jognak nevezett jogát Iránnal szemben, Trump kifogásai ellenére is. Netanyahu a Beirut elleni izraeli csapások után ismételte meg ezt az álláspontot, leszögezve, hogy Izrael továbbra is fellép saját védelme értekében. Beirut bombázását követően Irán rakéták indításával válaszolt. Eközben Donald Trump amerikai elnök a Financial Times-nak nyilatkozva kijelentette, hogy Izraelnek nem lesz más választása, és óvatosságra intette Netanyahut. Trump emellett kihangsúlyozta, ő mondja ki a végső szót, és arra figyelmeztetett, hogy a folyamatos eszkaláció miatt Izrael egyre inkább elszigetelődhet. A Nemzetközi Büntetőbíróság felfüggesztette a főügyészt feltételezett kötelezettségszegés vádjával. Felfüggesztették a Nemzetközi Büntetőbíróság ICC főügyészét Karim Khan, miután az ENSZ vizsgálatot indított ellene szexuális visszaéléssel kapcsolatos vádak miatt. A bíróság irányító testülete közölte, Khan ellen most a 125 tagállam részvételével zajló fegyelmi eljárás indul, habár a vizsgálat megállapításai bizalmasak maradnak. A 2025 május óta szabadságon lévő Khan ragaszkodik hozzá, hogy tisztázták a vádak alól, illetve kijelentette, a jelentés nem talált bizonyítékot kötelességszegésre vagy hivatali visszaélésre. Khan korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy elfogató parancsot kér Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök és Yoav Gallant volt védelmi miniszter ellen, a Gázában elkövetett háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt. A vizsgálat egy munkatárs 2024-es panasz alapján indult, miután Izrael hadjáratot indított a palesztinok ellen Gáza. Németország és Franciaország megállapodott a jövőbeli vadászgép program leállításáról. Németország és Franciaország megállapodott abban, hogy feladják a közös, új generációs vadászgép fejlesztésére vonatkozó terveiket, miután az érintett vállalatok között évekig tartó nézeteltérések alakultak ki. Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök arra a következtetése jutott, hogy a cégek nem tudtak megállapodásra jutni egy közös harci repülőgép megépítéséről a jövőbeli légiharci rendszer FCAS program keretében. A projektet 2017-ben indították el a francia Rafale és a német Eurofighter vadászgépek felváltására. Habár a közös harci repülőgép terveit leállították, a tisztviselők szerint a szélesebb körű sugárhajtású repülőgép program kezdeményezése folytatódik. A tágabb európai védelmi együttműködésre és a katonai technológiai fejlesztésekre összpontosítva. Végezetül egy izgalmas hír. A 6 hónapig a Mount Everesten ragadt serpát kiengedték az intenzív osztályról. Egy nepáli hegymászó, aki 6 nap alatt ért le a Mount Everestről, miután hátrahagyták, kikerült az intenzív osztályról. A valószínűtlen túlélése ünneplést váltott ki a társhegymászók körében, ugyanakkor haragot is szült a családtagok és a hegymászó közösség részéről amiatt, hogy nem találták meg korábban. Dava Sherpa május 30-án tűnt el a brutális körülmények között a világ legmagasabb hegyének felső lejtőin, a tavaszi szezon utolsó szakaszán. Csütörtök reggel találták meg, a bázistábor felé kúszva, majd helikopterrel Katmanduba szállították, ahol az orvosok fagyási sérülések, súlyos kiszáradás és eltört csomcson miatt kezelték. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most Palesztína, egy végtelen történet legújabb epizódja következik. Tartsanak velünk legközelebb is!

Van egy csendes pillanatban kezdődik, amikor a felvételek leállnak. Palesztína nem csak a fájdalom és a sors helyszíne. Ott az élet a félelmetes súlya ellenére is megtalálta a maga módját. Az emberek nem csak levegőt venni és életben próbálnak maradni, hanem az emberhez méltó életért harcolnak. Ezek az emberek talán a világ legkegyetlenebb igazságaival kénytelenek szembenézni, és talán éppen ezért ragaszkodnak az élethez mindenkinél elszántabban. A reggel első fényeivel Gázában egy pékség előtt a kenyérért hosszú sor alakult ki. Az emberek a haza kérdéseit vitatják meg, miközben a pékségből kiárad a friss kenyér illata. Ugyanekkor Jeruzsálemben egy kisboltban a kávészemeket örlik, napluszban pedig egy hagyományos kávéfőzőből, a jazzéből a friss kávé illata száll fel. Mindezek az emberek számára a televízióban szóló háborús híreknél sokkal valósabbak. Ott vannak azok az emberek is, akik Cisjordániában az ellenőrző pontokhoz sietnek. Pontosan tudják, hogy milyen az órákon át tartó idegörlő várakozás. Mégis, amikor elindulnak otthonról, sosem felejtik el megsimogatni a gyermekeik fejét, vagy azt mondani, vigyázz magadra. Az élet pont ezekben az apró részletekben titkosan, de ellenáll. Néha elmegy az áram, és órákon keresztül nem jön vissza. Azonban a korom sötétben egyszer csak egy fiatalt láthatunk, aki a ház egyik sarkában tanul. Az előtte heverő újságokat és jegyzeteket egy gyertyalángján áll, vagy a telefonja halvány fényénél próbálja el elolvasni. Mások ugyanezzel a telefonnal igyekeznek a közösségi médián keresztül eljuttatni a hangjukat az egész világhoz. Ekkor megértjük. Vannak fények, amelyek még akkor sem alszanak ki, amikor elmegy az áram. Majd hirtelen az utcán a gyerekek hangja hallatszik. Két gődarabbal egy várat építettek, miközben a poros földön egy kitúrant labda után futottak. Még a világ legerőteljesebb újságainak szalagcímei ellenére is, a gyermekkor létre tudott hozni magának egy kisebb játszóteret. Palesztína nagy titka is ebben rejtőzik. Az emberek annak érdekében, hogy ne veszítsék el az élet normális folyását, a mindennapi szokásaikat szorosan tartják. Egy reggeli, egy vacsora, amit a család együtt teszik meg, vagy az erkélyen elfogyasztott tea, az ember számára az utolsó megmaradt hazai földé válik. Délután Gázában a tengerpart felé sétáló családokat láthat az ember. A körülöttük lévő körbezárt világot néhány percre elfelejtve a földközi tenger hűvös vizébe engedik a lábukat. A gyerekek a hullámokkal játszanak. A felnőttek pedig hosszasan a látóhatárvonalát figyelik. Egyesek számára már önmagában a horizont nézése is a szabadság lélegzetét jelenti. Azután egy utcából hirtelen a zagrúta hangja tör fel. Ezúttal nem fájdalmas sír miatt, hanem egy esküvő miatt hangzik el a zagrúta. Lehet, hogy nincs áram, az utcák sötétségbe borulnak, és nem tudni, mit hoz a holnap. Mindegy, az esküvőt akkor is megtartják. A táncot akkor is eljárják. Az emberek a jövőbe vetett hitüket leginkább saját dalaikkal őrzik meg. Palesztínát megérteni nem csupán a lehulló bombák megszámlálását jelenti. Palesztínát igazán megérteni annyit tesz, hogy a romok és törmelékek között is meglátjuk azt az embert, aki nem hajlandó feladni az életet a szívében. A világ szemében Palesztína talán csak egy szomorú hírfej lehet, de ugyanabban a pillanatban egy lerombolt ház apró konyhájában valaki még mindig teát főz. Egy népet egyenesen talpon tartani pontosan ez, hogy az élet mindenféle pusztítás ellenére makacsul zajlik. A következő részben azok történeteivel folytatjuk, akik ezen a földön a legnagyobb árat fizették a szabadságért.

Amikor a világ egy pillanatra Palesztinára tekint, egyértelmű, hogy mit lát. Lerombolt épületek, felszálló füst, szirénák hangja, a hírügynökségek halálhírei. Azonban az élet valójában

Gjithë shoga të jenë të va fojtë të vodi ka Skopje u të zashung. Zalvëzë epizod ban në Skopje Osman të rëg e piti se ti rëg shi krujla shetsu. Në kërët i ben bëmutat duk, az o tani me qëtë ket. Mosh pëdi këshmërte të ishtë të dung, az o në heje krujl, meje, z Osman të rëg kërësh këdan me ilet ben, fontos sërëpet jatë zënat. Asho, alo mashung, a Skopje Türk bazar. Türk bazar o zekiklik nojub, işulek yubban megörzüt Osman bazar o balkanun. Sük, köve burgut utzeyval, hadyu manyos üzzeteyval, iş fogadu ipületeyval a korabeli kereskedelmi életet tükrözi napéntban is. O bazar e pulatei mint pidal o kapanhan, a suluhan és a kursunluhan az Osmán kereskedelmi építészet fontos példái. Kezdjük a kursunluhannal. A 16. századból származó fogadó nevét kupolairól kapta. Ez az épület, ahol a kereskedők árujukat tárolták és az utazók megszálltak. Ma művészeti rendezvényeknek ad otthont, nagy udvarával, boltéves termeivel és kő padlójával. A közeli szuluhan szintén a közepén található elegáns szőkő kútról kapta nevét. A 16. században épült fogadó az oszmán építészet funkcionális eleganciáját tükrözi. Ahogy a fogadó hűvös kőfalai között sétálgatsz, a víz hangjával együtt az évszázadok hangja is, mintha a füledben csengene. Egy másik a kapanán, a 16. században épült, ez a fogadó.

Kedves hallgatóink, a mai szalag címeink: bányászati és energetikai együttműködésre tárgyalt Erdoğan köztársaság elnöke és Rodríguez Venezuela ügyvezető elnöke, míg Németország és Franciaország megállapodott a jövőbeli vadászgép program leállításáról, és Trump azt állítja, hogy 2 héten belül Iránban teljes győzelmet arat. A mai hír összefoglalónk is műsorink a végére értek. Tartsanak velünk legközelebb is, látogassanak el a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a további híreink érdekében. Szép napot kívánunk! Holnap 2 órakor ismét találkozunk.